hétre indulok, egy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol. De én

Gergő vagyok, köszi, hogy nézitek a live-ot. Szóval nagyon durva nyaram volt, el kell mondjam, mert az a durva dolog történt, hogy tök durva, de én sörhasról már hallottam, úgymond, de sörségről még nem hallottam, pedig hogy magamat azért tájékozóknak vallottam.

0: Es ist 19 Uhr.
1: Sziasztok, ez a Kapocs, itt a Rádió Morán. Stúdióban itt van velünk Vivi,
2: Réka,
3: Kamilla,
4: és Zoli, akit a sarokba ültettek, hogy ne zavarjon sokat.
1: Szerinted miért?
4: Hogy ne zavarjon sokat.
5: És bocsi, itt van azért még velünk Laci is, aki támogat minket technikailag, szóval köszönjük, ki, hogy itt van.
4: Szia, Laci!
6: Igyekszem!
4: Laci is elfújt a sorokba. Egyébként innen szeretnék üzenni és távunk tagjának Rokop Dávidnak, hogy Dávid hiányzol. Nagyon sok a nő.
1: Dávid ma nem lesz hasznos itt.
4: De nekem hasznos lenne. Egyébként az lesz, mert csinált anyagokat, majd hallgatjuk.
5: Nekem tetszik ez a női energia.
1: Nekem is egyébként nagyon
5: örülök neki. Plusz a Zoli, aki mi mikrofonnál van, így legalább kicsit ki van egyensúlyozva, mert azért a Zoli energiája ki tud tenni minket négyünket egyszerre.
4: Még többet is. Tehát most hozzáhasonlítottál négy nőhöz, vagyis azt mondod, hogy én egyedül négy nőt érek? Ez egy nő szájából elég erős, csak mondom.
5: Ezzel túl gondolod. Szerintem jó ez így.
4: Ki hogy van?
5: Én jól, tök jó újra itt a stúdióban lenni élőben. Az előző volt az első írőadásom, akkor én rettegtem, de nem tudom, az első megszólalás előtt itt remegve álltam a mikrofon előtt, de most már lelazultam vagyok, tiszta zenbe kerültem, szóval
4: mindezt. Akkor nem állulsz ma el.
5: Én ma nem állulok el, de van közöttünk, aki a héten állul.
1: Réka, mesélkellek.
4: Mit csináltál, Réka?
1: Hát... iskolában az udvaron futottam, miközben esett az eső, és hát hátráestem a barátnőmmel, beütöttem a könyökömet, utána próbáltam küzdeni a tudatosságért, és
4: én nem maradni. Ez nem elájult, tehát tulajdonképpen egy ilyen általános iskola alsó futkározás, megcsúsztál, és így jártál eset?
1: Körülbelül igen.
2: És hányadikos is vagy, Réka?
1: 12.
4: Büszkék vagyunk rád.
1: De még nem vagyok 18, szóval kisgyereknek számítok.
5: Még akkor még nem kínos annyira.
2: Igen. Nem vagy gyenge, jó?
4: Üzenem a szüleidnek, hogy most van egy hangfelvételes bizonyítékunk arról, hogy te kimondtad, hogy még gyerek vagy, jó? Ez
1: ugye, lehet, nagyon jól. Erről tisztizek nekik már egy ideje.
2: Közben írjatok Instán is nekünk. Kint az Insta Story-ban van kint egy kérdésmatrica, ott tudtok velünk beszélgetni, ott tudtok nekünk üzenni, várjuk szeretettel, úgyhogy ne habozzatok, írjatok.
5: Természetesen Instán tetején várjuk akkor az üzeneteket, tényleg visszajelzések, kommentek, bármi, ami a szíveteken, az nyugodtan menjen be az Insta kommentekbe, és akkor mi majd beszélünk róla.
1: Mai élőadásban amúgy szó lesz a Tök Fesztiválról, és előtte még a Soproni Piknikről is még lesz egy-két interjúadás, ami bekerül.
7: Bocsánat, annyit akartok mondani, hogy kifogyott közben a bed. Kezdhetünk?
5: Kicsikét...
4: Szerintem zenéjünk. Jó, jobb lesz az mindannyiunknak meg a hallgatóknak.
7: Oké. Okay.

0: Körülbelül fél óra érkeztünk meg a Tök Fesztiválra feltő szép lakra. Réka, te mit láttál eddig?
1: Hát eddig én ugye láttam az Európai Nap miatt nagyon sok európai országnak az ilyen különböző ételes tanját, de ezen felül amúgy nagyon sok tökös díszt láttam, mindenhol tele vannak ilyen kis pici dísztökökkel, de most például itt mellettem van nagyon sok szalmabál, egy ilyen szalmabálás kialakított részleg, de mindenhol megcsap mindenfajta ételillat, éreztem almás pitétel elkezdve, hamburgert, mindent érzek, úgyhogy eddig nekem nagyon tetszik. Viki, neked eddig mi tetszett, miket láttam?
0: Nekem a legjobban őszintén a Tök Filkó avató tetszett, itt avatták fel a 9-es új porpácis diákokat, illetve nagyon tetszett még a zene is, most is hallom a háttérben, én nagyon szeretem ezt a hangulatos falunapi zenét. Emellett a fő téma itt a Tök Fesztiválon Görögország, megkóstolhatjuk a görög tipikus ételeket, most is érzem, itt mellettem készítik a görög giroszt, nagyon finom illata van, a görög kultúrát is megismerhetjük, különböző táncokkal készültek, úgyhogy igazán érdemes ide kijönni szerintem.
1: A programon még lesz Tök Olimpia és népi játszótér is.
2: Mindezekről külön-külön is hallhattok ma a Tök Fesztiválról szóló tudósításunkban, de most zenélünk tovább, következik Szolártól az Üveghegy.

0: Ez még mindig a Kapacsita Rádió Marán, ebben a hónapban is élőben jelentkezünk itt a stúdióból, és egyre több üzenetet kapunk, Zoli.
1: Azt mondja, hogy Ricsi 127 írta, Divi, neked üzenem, soha nem lehet elég kabátot venni, de pulcsi még több kell.
0: Köszönöm szépen, Ricsi! Pulcsiból is bőven bevásároltam, tehát hogy én ezért vártam az őszben, hogy turkálókból, nem tudom, ami leárazás volt, és pulcsi az jött felém, szóval van bőven elég szerintem most a hidegebb hónapokra.
1: Nyár van. 26 fok volt ma.
0: Én már ma is egy pulcsiban sétáltam, és átgondoltam, hogy egy kabátot vegyek.
1: Írjátok még kukat, mediátok sopram.
0: De vissza is írunk a napunk témájára, a Tök Fesztiválra, hiszen a Formális Tök Fesztiválon az Európa napon is ünnepelték a diákok. Ez úgy nézett ki, hogy az osztályok különböző standokat állítottak fel, és európai országokra jellemző ételeket, italokat mutattak be, és erről is beszélgettünk ott a diákokkal a Tök Fesztiválon.
2: És Tök Fesztiválon, ahol az osztályok azt a feladatot kapták, hogy különböző országoknak a kultúráját mutassák be. Itt van velem Tábit Maja. Maja, nektek milyen országotok volt?
3: A 10. MO a Portugáliát választotta, de ugye ez mindegyik osztálynál más van. Nyilván Olaszország, Görögország is van. Igazából ennek az a lényege, hogy az Európai Napot kicsit megünnepeljük. Minden osztály készül egy tánccal, de például mi osztályunk, a 10. MO, ezt kicsit megválasztotta, úgy elfelesztük az osztályt, és aki tök olimpián szeretne részt venni, ő tökös olimpián volt, az osztály másik fele pedig ugye táncol majd.
2: A Tök Fesztiválon többen is felléptek, köztük te is, milyen szerepet kaptál még?
3: Énekeltem, viszont ugye, mint mondtam már, ugye az osztályok táncolnak is, a mi osztályunkban én voltam az egyik betanító, aki az osztálynak betanította a táncot. Részt vettem nem csak én, de több ember is, de kifejezetten én is részt vettem. Az anyukákkal beszélgettünk, hogy ugye az osztályból milyen kik hoznak süteményt, esetleg lángos is van nálunk például, de valaki például bogrács hoznak, ez minden osztálynál más.
2: Te hogy érzed magad itt a Tök Fesztivál?
3: Nagyon jól, fáradtam egy kicsit, mert izgultam, de szerintem mindenki jól érzi magát, a gyerekek is el vannak, tiszta boldog vagyok, amikor meglátom a gyerekeket énekelgetni, meg táncolni. És persze az is benne van, hogy a színpadon, amikor például táncolás volt, vagy karaoke, akkor a gyerekek is szívesen fölmentek, és ők is ott táncoltak, is ugráltak.
4: Rádió Mora. Mi játsszuk a sokszínűséget?

0: Ez volt a Bocsánat a Bayer Excel és a Schlepptől, itt a Kapocsban, a Rádió Morán. Megint élőben vagyunk, közben nyugodtan írjatok nekünk a Média Klub Kukac Sopron... Média Klub Sopron Kukac.
1: Kukac Media Klub Sopron Insta oldalra.
2: Ezzel a
1: kukac
2: vannak.
1: Csak
0: hagyjuk is. Itt van az ősz. Megkeszedted az ősz.
1: Itt van. Szép, mint mindig én.
2: Szeretem.
1: Jaj, de iskolások lettünk. Jaj, de iskolások lettünk is.
0: Ha már iskola, akkor összérettségi. Közülünk most itt a stúdióban amúgy nagyon sokan készülnek valamilyen érettségre, vagy ősszel, vagy pedig jövőre tavasszal. Viki, ha jól tudom, te érettségizni fogsz. Mivel fogsz?
3: Én angolval fogok szintem előtt csinálni most jövő héten, úgyhogy elég izgalmas, nagyon kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen lesz. Ami szerintem jobban rémisztő, mint maga az érettség, hogy egy teljesen idegen iskolába kell majd mennem. Fogalmam sincs, hogy hol lesz a terem, ahova mennem kell, hogyan fogok én ott bejutni, úgyhogy majd izgalmas lesz ezt megtalálni.
0: Kamilla, ugye nem érettségizál most ősszel, de a tavaszira már úgy hallottam, nagyba készülsz. Milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hát az, hogy nagyban, az azért nagyon nagy túlzás, mert úgy vagyok vele, hogy kb. Kettő tantárgyal vagyok úgy, hogy biztosan sikerülni fog, és biztos jó lesz, viszont egy van, amivel így fogalmam nincs, hogy én mit fogok kezdeni, és jó kilátások, úgy érzem, és hát igen, így ennyi. Réka, te hogy készülsz? Te is jövő héten fogsz emeltezni angolból.
0: Hát igen, lassan ki kéne töltenem majd egy érettségi tesztet, hogy elkezdjek felkészülni rá, de nem aggódom túl, majd amikor eljön az ideje. Most viszont vissza is térünk a témákra, ugyanis ahogyan már említettük, az Európa nap alkalmából több minden osztálynak készülnie kellett egy standdal, ahol bemutatták az országot, akit választottak, mind ételekkel és mind pedig voltak táncok, meg olyanok. Az ételeket mi meg tudtuk vásárolni, becsületkassa volt, és oda be kellett dobni igazából, amit megfigyeltünk és így észrevettünk, hogy mindegyik osztály valamilyen alapítványnak gyűjtött. Úgyhogy igen, most pedig erről hallhattok egy kis beszélgetést.
4: Zorka, ti milyen országot választottatok, és milyen ételeitek vannak?
5: Hello, mi Magyarországot választottuk, és tipikus magyar ételeket hoztunk, mint például a rétes, sajtos pogácsa, sajtos rúd, sajtos tallér, sajt minden mennyiségbe.
4: És hogy érzed magad itt a Tök Fesztiválon, milyen a hangulat?
5: Szerintem nagyon jó, az idei Johnny Alvató is nagyon jól sikerült, tényleg nagyon tetszettek a jelmezek, és ugye a Spongyabob volt az idei tematika, nagyon jó tényleg.
0: A Johnny-kat hívják, a Johnny-k az iskolában, azok a 9-es diákok a Porpáciban, akik újonnan érkeztek, őket tökfélkónak is hívják, de erről majd még később beszélünk. Most pedig következik a csend van.
2: Azért lesz zene is, nem csend lesz.

0: A Kapocs szól itt a Rádió Morán, folyamatosan érkeznek hozzánk az üzenetek. Vivi, fel tudnál nekem olvasni kérlek egyet?
1: Kaptam Dóritól egy megerősítő üzenetet, hogy a Zoli mondta neki egyszer, hogyha nem nézem, hogy mennyit költöttem, akkor nem is költöttem.
2: Köszi, Zoli!
3: Én erre nem emléksz.
1: Köszi, Dóri, ez most jól esett, és ezt nagyon sok éven keresztül fogom tudni, mert a Zoli arra alá dörgölni, hogy egy ilyet mondott.
3: Köszi, Dóri.
1: És írásban van meg a bizonyíték, hogy zseniális. De Kolostor is kaptunk egy üzenetet. Hogy vagytok?
0: Jól, köszönjük szépen. Most már szerintem így belerázottunk kicsit az adásba, most már kevésbé izgulunk. Ma viszont az üzenetek mellett a fő témánk a Tök Fesztivál, ahol kiemelt vendég volt Görögország. A porpácis diákok egy nagy csoportja nemrég érkezett haza erről a görög tanulmányi útról, ami 2 hétig tartott. Ezt a programot is bemutatták a társaiknak.
4: Itt van velünk Csenge, aki a görög standnál árult ételeket. Milyen ételekkel készültetek idén?
5: Hát a szokásos girosztállal készültünk, igazándiból pitával és sült krumplival, illetve a cacikit is elkészítettük mellé.
4: Idén miért Görögország a kiemelt program?
5: Igazándiból volt egy ilyen Erasmus program, és az osztályunk fele is ellátogathatott erre, kapott erre egy ilyen lehetőséget. És igazándiból, mivel nagyon sokan ott voltunk, tudtuk, hogy milyenek az ilyen kiemelt édességek, ételek, amiket mindenkinek meg akartunk mutatni és megkóstoltatni az emberekkel.
0: Ez egy Erasmus pluszos program volt, több porpácis osztálynak a diákjai vehettek részt rajta. Reméljük, hogy egy nap majd beszámolnak nekünk is erről, esetleg más keretek között. Most viszont Tóth Gami fog nekünk itt énekelni a Kapocsban.

0: Mai fő témánk a Tök Fesztivál, és most egy kicsit áttérünk a sportos részére, ugyanis a Tök Fesztiválon belül volt egy ilyen Tökös Olimpia nevű, elnevezésű feladat, ahol is a Tök Fesztivál délelőttjén a színpadi programok mellett különböző sportversenyekre is lehetett jelentkezni az osztályoknak, és különböző ügyességi és gyorsasági feladatokat kellett megoldaniuk, mindezt egy tökkel például, ami így ott volt velük. Erről hallhatunk most egy kis bejátszót.
1: Most lett vége a Tökös Olimpiának, ahol Ricsi is egy olimpikon volt. Ricsi, hogy érezted magadat? Milyen versenyszámokba vettetek
2: részt? Jól éreztem magam. Ilyen klasszikus népjátékok voltak. Például ugye a szalmabálára ugrás, tojásdobálás, meg ehhez hasonló feladatok. Cukorgyűjtés is.
1: Neked hogy ment? Melyik versenyszám volt a kedvenced?
2: Hát jól ment. A kedvencem talán a szalmabála ugrás volt. És szerintem jól ment. Hát várjuk az eredményhirdetést.
1: Ha jól tudom, neked már ez a többedik Tök Fesztiválod. Hogy érzed most magad? Milyen ide visszajönni?
2: Jól, hát ez már szám szerint a harmadik Tök Fesztiválom. És hát mindig jó a hangulat, meg jó a közönség is. Közösség is. És én jól érzem magam itt.

0: Ez a Kapocs a Rádió Morán, kifejezetten és kizárólag magyar zenéken. Mai főként a Tök Fesztiválról beszélünk, ahol helyet kapott sor került a Tök Filkó avatásra is. Itt avatták fel az új 9-es porpácis diákokat. Lányok és Zoli, nektek milyen emlékeitek van arról a 9-es diákavatóról? Meséljetek kérlek.
1: Én összecseréltem egy dezodort egy hajfestékkel. Csak egy dezodort akartam kérni, és fehéringben Shy Guys-ra táncoltunk, úgyhogy jól befújtam magamat, meg a fehéringet ezzel a állítólag dezodorral. Ezt már csak a színpadon vettem észre. Nekem ez ugrott be elsőként, nagyon vicces volt állítólag.
0: Milyen színű lettél?
1: Kék-fehér. Amúgy is én voltam a legalacsonyabb, akkor még én voltam a törpapa. Nem a törpapa, akkor még volt a legkisebb, tehát ilyen törpike. De igen, tehát a kék-fehérrel. De legalább ez Zalaegerszegen volt, az a szín összeállítás ott nagyon tetszetős, tehát ez volt a kisebbi probléma.
2: Jaj, rejtett foci, drukkeri reklám. Az én fecskeavató, van nálunk fecskeavatónak hívták. Én megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy mit csináltam, csak tudom, hogy nagyon jól éreztem magam, és valamiért csináltunk ilyen egyen hajpántokat, ilyen kendőből ott vágtuk ki előtte, ami a mai napig megvan, és hogy van, hogy a mai napig hordom, mert hogy zseniálisan néz ki még mindig. Szóval mindig, amikor így felveszem, így eszembe jut, hogy ó, de jól éreztem magam azon a délután, de nem tudom megmondani, hogy mit csináltam őszintén.
3: Nekem nem 9-ben volt, hanem 7-ben, ugyanis én 7-ben mentem ugye át egy másik iskolába. Az egyetlen élmény, vagy emlék, ami nekem erről megvan, az, hogy egymásnak a fülét, bokáját és lábát fogtuk, és úgy kellett elmondanunk egy esküt igazából az idősebb diákoknak, ők írták ugye meg ezt az esküt, és akkor ilyenek voltak benne, hogy mindig előre kell engedni őket a sorban, például a büfénél, meg tiszteletet kell adni nekik, meg ilyenek. Szóval nekem ez az egyetlen, ami így megmaradt ebből.
2: Már el is felejtettem, hogy ilyen vagy, ugyanott van nekünk az első zavatónk, de el is felejtettem ezt az eskütétet.
1: Mert öregszel.
0: Mondod ezt tehát? Kérem szépen. Közel lesz a 40-hez?
1: Most végre én is mondhatok ilyet.
2: Az öregedésen, meg majd erről a korkülönbségről majd még lesz szó az adásban, de szerintem térjünk kicsit vissza a Tök Fesztiválhoz.
0: Én köszönöm szépen a megosztott emlékeket. Erről a bizonyos Tök Filkó avatóról, a 9-es avatójukról hallhattok egy beszélgetést.
4: Az iskolában a Tök Filkók azok a 9-es diákok, akik most újonnan érkeztek. Te is Tök Filkó vagy, Léna. Mi volt a feladatotok?
5: Hogy jelmezekbe beöltözve táncoljunk a színpadon egy közösen összerakott koreóra.
4: És mit viseltél közben, vagy leírod, mit volt rajtad?
5: Én spongyabob voltam, tehát sárga színűre festettem magam, volt rajtam egy ing, barna nadrág, és persze térd zokni.
4: Hogyan készültetek az osztályjal erre a feladatra?
5: Mivel az osztályunk külön volt bontva jelmezekre, ezért együtt nem nagyon, de egy évfolyam szinten teljesen jól elboldogultunk, és új barátságok is lettek.
4: Ti is tökfékok vagytok. Mi volt a feladatotok?
6: Négy csoportra osztottak. Volt egy spongyobob, egy szexi Patrik, egy tunyacsáp és egy rákúr csapat. Én spongyobob voltam, és elő kellett adnunk egy táncot, meg ugye a jelmezeket kellett csinálnunk, amiket megadtak, hogy minek kell biztosan szerepelnie.
4: Érdekes öltözék van rajtad, főleg rajtad Kitty, de minden nyolcokat láttam érdekes öltözéken. Mi volt pontosan a jelmezetek? Hogyan öltöztetek fel spongyobobként?
6: Kellett sárga testvesték, vagy hanyan, vagy ilyesmi, hogy sárga legyen a bőrünk, meg lyukakra, feketén, vagy zölden, vagy amit találtunk. Volt egy ing, piros nyakendő, egy olyan orr, mint ami spongyobobnak van. Egy fekete elegáns cipő és egy térzokni.
7: És az orrot nekünk kellett megcsinálni, csodálatos volt.
4: Most vagytok először ti is a Tök Fesztiválon, eddig hogy érzitek magatokat, milyen a program?
6: Én nagyon jól érzem magam, szerintem baromi jól megszervezték, meg nagyon tetszik, hogy ennyi féle stand van, és hogy ennyi mindent lehet venni.
7: Igen, nekem is nagyon tetszik, és azt is élvezem benne, hogy az osztályok kaptak egy-egy standot, ahova azt raknak ki, amit szeretnének.
0: A diákok tehát élvezték, és bevalljuk, mi is kint voltunk így a stábbal. A Tök Fesztiválról ma ennyi volt a téma.
2: Milyen volt kint lenni és a tudósítani, beszélgetni az emberekkel?
3: Én nagyon jól éreztem magamat, nekem is ez volt az első Tök Fesztiválos élményem, de egyszerűen iszonyat jó hangulata volt, nagyon jó kis őszi hangulatom lett nekem is, tök jó volt, finom kajákat ettem, meg nagyon vicces volt megnézni a Tök Filkó avatót.
0: Én már másodjára voltam kint, elképesztő jó volt, ez a tipikus őszi hangulatot nekem ezt hozta meg minden évben az október elejé Tök Fesztivál. Most pedig következik az éjszakai járat Veréb Tamástól.

0: ez a kapocs még mindig itt a Rádió Morán. A tök fesztiválos témánknak lehet, hogy vége van, de az adásunknak még korán sem. Minden hónapban van egy kiemelt témánk, egy hónap témája nevezetű témánk, ami ma a boomerség, az idősebbek és a fiatalabbak csatája. Olyan kifejezésekről fogunk beszélni, amiket mi fiatalabbak használunk, de itt van velünk Zoli, aki már benne van egy kicsit a korban, és illetve Vivi is itt van velünk, aki már szintén elmúlt 20 éves.
1: Én, úgyhogy... ha korban vagyok bent, tudod, hogy mi lesz, amiben meg te nem leszel bent? Hogyha így beszélek, a következő adás.
0: Lehet, hogy holnaptól már nem leszek klubos. Na mindegy, az első kifejezés...
1: Én szerintem megvárom a holnapot ezzel.
0: Az első kifejezés, amit Zoli meg akarok tőled kérdezni, hogy szerinted mit is jelentett, az a glow up. Mit jelent az, hogyha én azt mondom, hogy valaki glow up volt?
1: Hát most van erre ötletem, hogy ezt egy élő rádió nem mondhatom el.
2: Én vagyok annyira fiatal, hogy ezt még tudja, mit jelent. Ez alapvetően egy pozitív dologra tud rávezetni.
1: Tehát akkor nem a rókázás már.
2: Nem.
1: Nincs ötletem.
0: A glow up lényegében annyit tesz, hogy valaki jobban néz ki most, mint régebben, valakinek a külseje pozitív értelemben változott.
3: A következő szavunk pedig a boomer. Szerintetek mit jelent az, hogy boomer? Zoli, például?
1: Ez az egyik legundorítóbb, és az egyik legtöbb minősítéssel és nem tudom mivel járó kifejezés. Szerintem egy borzalmasan arrogáns és sértő kifejezés. Egyébként azoknak, akik még nem hallották volna, általában, hogyha valaki az élettapasztalatát akarja megosztani egy fiatalabbal, és ő erre nem kíváncsi, akkor szokták ezt rásütni. De hogy alapvetően ez szerintem egy nagyon csúnya kifejezés. Tehát én például nem szeretem a környezetemben használják, akár nálam fiatalabbak, nem nálam idősebbek, mert csúnya.
3: Igen, egyébként azt jelenti, hogyha ugye szerintem nagyon sokan nem ismerik ezt a szót, hogy valaki túl öreg ahhoz, hogy képben legyen a legújabb technológiákkal és dolgokkal.
0: A következő szavunk a slay.
2: Slay.
1: Hát a Slash jutott eszembe, aki egy nagyon jó rockzenész.
2: Nem. Mit köze a zenéhez?
1: Ötletem nincs.
0: Ezt akkor használjuk, amikor...
1: Lacinak volt ötletet közben. Lacinak van, igen?
4: Nem, amúgy én is már kicsit benne vagyok a korban, de ezt én is csak egy hírportál videója óta tudom.
0: Ez igazából, ezt arra használjuk, nincs is konkrét jelentés, amikor valaki valamit nagyon jól csinált, nagyon jól néz ki, akkor így rámondjuk, hogy ez egy slay.
2: Ez egy ilyen valamit jól csinált,
0: slay.
2: Tehát jó volt, amely
0: kézzel is van hozzá, nézd, slay.
1: Ezt minden rádió hallgató látta. Hát csak ilyen ilyen írő vettem el az adásra.
2: Szórakoztató lenne szerintem biztos.
0: A mai idősebbek versus fiatalabbak blokkunk ennyi volt. Hogyha van még ötletetek, amiket a következő adásban esetleg megkérdezhetünk, akkor azt írjátok meg Instán. Most pedig zenélünk.
5: Rádió Mora. A sokszínűség nálunk hallható.

0: volt Gustav Tigertől a Senki se tenger itt a Kapocsban.
1: A hónap vendége Geszti Péter. Több évtizedes életművel kellett válogatnod. Mivel készültek a ma esti előadásra?
2: Annyira cükkönyű, hogy mosolyogva mondott, hogy te már olyan öreg vagy, figyelj, hogy tudod ezt megcsinálni? Figyelj, a Best of Geszti az egy olyan válogatás, amiben nyilván a régebbi meg a mostani dalaim is benne vannak. Általában azt a kegyelmi elvet szoktam érvényesíteni, amit a közönség szokott tanítani velem szemben, hogy hajlandók az új dalaimat is meghallgatni a régiek miatt. Tehát, hogyha a régi slágerek mellé berakok néhány újat, ami nekem fontos mostanában az elmúlt pár évben, akkor azért azt hajlandók meghallgatni. Egyébként pedig hát úgy raktuk össze ennek a koncertnek a flowját, hogy ez egy uptempós koncert, tehát azért ez egy táncolós dolog, mozgatós és bulizós, még azoknak is, akik esetleg nem ismerik a dalaimat, például a te generációdnak is. Szóval, hogy mindenki jól érezze magát benne. Én kiváló zenészekkel játszom, akik nagyon régóta játszanak velem a jazz, meg azóta ugyanaz az alapzenekar, amely kiegészül mindig újabb és újabb tagokkal. Hát lesz itt nagyon ismert 90-es évek elejé is láger a repülőktől, aztán a jazz megasztól, a Gringo Starrtól és a legutóbbi évekből is. Általában azokat a dalokat válogatom ki, amelyekről tudom, hogy vagy nagyon könnyen bemásztak az emberek szívébe, egy ilyen nagy nyitott nyári rendezvényen, ez nagyon hálás dolog. Vagy egyszerűen csak ismerik a rádióból, a rádió volt régen egy ilyen, tudod, egy ilyen eszköz, ami adott hangokat, tudod, tehát ami még a Spotify előtt volt.
1: Covid előtt Sopronban a Bolton jártatok a repülőkkel. Milyen emlékeid vannak a városból, akár ezzel együtt, vagy emellett?
2: Én Sopron nagyon szerettem, és azt nagyon szerettem, hogy gyalog is haza lehetett botorkálni a fesztivál helyszínéről a szállodáig, akár mit is hívott az ember, vagy akár mennyit is hívott belőle. És idén is voltam egy Telekom fesztiválon, egy podcastot csináltam, és a kedves város Sopron, nagyon hangulatos, szeretem az ilyen dimbes, dombos, izgalmas, hogy mondjam, csak térképészeti értelemben és topográfiailag is izgalmas városokat, meg hát nagyon hangulatos a belvárosa nyilvánvalóan, szóval kevés ilyen jó hangulatú hely létezik Magyarországon. Fú, sok előadást is tartottam itt különböző helyeken, úgyhogy sokszor sok jó emléket vittem el innen magammal.
1: Augusztus közepén a pán-európai pikniket is ünnepeljük itt Sopronban. Neked milyen emlékeid vannak erről az időszakról?
2: Akkor azt gondoltuk mindannyian, hogy egy szabad nyugat-európai demokráciában jártas ország lesz belőlünk valaha. Ez nem jött össze. Viszont az kétségtelen, hogy egy nagy-nagy eufória jellemezte akkor azt hiszem a hangulatunkat, talán mindenkiét. És az igazság az, hogy persze ma már sokan sokféleképpen emlékeznek erre vissza, de amit a hétköznapban mi átéltünk magyar állampolgárként, az volt, hogy egy pillanatra kihúzhatta magát az ember, hogy talán ez a kicsi nép is meg tudja érinteni a történelem nagy pillanatát, vagy nagy pillanatait. Az egy ilyen pillanat volt, és amikor leomlott végre a kommunizmus leányvállalatának, a szocializmusnak magyarországi vára is, vagy börtöne, ha úgy tetszik, akkor mindannyian elkezdtünk hinni abban, hogy itt egy jobb világ jön sokak számára. Az más kérdés, hogy szerintem ezzel a lehetőséggel nem éltünk. De ez egy másik riportba tartozik.
1: Színpadi munkáid mellett televíziózással, marketinggel is foglalkozom. Ezek közül melyik tesz a legboldogabban?
2: Figyelj, alapvetően csak az olyan kreatív munka tesz boldogám már, amiben tényleg az önkifejezés a legfontosabb. Tehát magyarul a dalszerzés, a műzikelírás, a filmprodukciós munka, illetve hát amit ma este itt majd bemutatunk, hogy koncertezni, azt nagyon szeretek. Az mindig egy élő energiacsere a közönséggel, ami élteti az embert. Talán őket is, remélem, bízom benne, hiszen azt szoktam mondani, azért zenélünk, hogy boldogabban menjenek haza, mint hogy idejöttek. És hogy engem is mindig kondicionál, lelkileg, spirituálisan, fizikailag. Most is egy pillanatra benéztem a Margaret Island koncert egy oldalról, és benéztem oldalról, kicsit egy résen belestem, és mindenki mosolygott a színpadon. Mind a hat tag, tudod, és ezért jó zenélni. Ez a zene, az tényleg egyenlő a boldogsággal, és egy olyan lélekállapottal, vagy nem is tudom mivel, ami egy adomány azoknak, akik művelhetik a zenét. És a zene jelenti az igazi szabadságot és jó kedvet az életben, nyilván a családom mellett.
1: Ezek mellett beszélgettem még Geszti Péterrel a mindennapjairól, a színházról, a koncertezésről. Hogyha kíváncsiak vagytok, akkor jövő héten már ez az anyag fent lesz a SoundCloud csatornánkon. Ott meg tudjátok hallgatni, hogyha érdekel a beszélgetés további része is titeket.
0: Most pedig természetesen Geszti Pétert azzal folytatjuk. Lesz

0: Ez itt a Kapocs a Rádió Morán. Lassan itt vagyunk az adásunk végén. Zoli, esetleg jöttek még üzenetek?
1: Nagyon sok, úgyhogy lehet, hogy sokan megsértődnek, hogy nem olvassuk be őket, így legalább üdvözöljük őket. Flávio érdeklődött a nyári táborról, tök jól sikerült, úgyhogy legközelebb gyere. Mert ugye nem volt, ezt írta. Anita pizzasütés közben hallgat minket, úgyhogy kicsit éhes lettem ettől az információtól. Jó étvágyat kívánunk a pizzához. Illetve Alice szeretném mesélni neki egy kicsit az EU túráról, majd legközelebb lehet, hogy visszatérünk rá, van miről sok sztorink volt. De írt nekünk még Bianca, írt még Livi, Ricsi és még sokan mások, úgyhogy legközelebb majd igyekszünk még többet beolvasni, de DM-ben továbbra is írhatod nekünk Instán, adáshoz, ötletetek, témátokban, bármit. Fogadunk nagy-nagy szeretettel Kukac Media Klub Sopron.
2: Tényleg következő hónapban is, amikor itt leszünk, írjatok, nagy szeretettel fogadjuk ezeket, és minden egyes üzenetnek nagyon örülünk, hogy jön. Lányok, milyen volt így az adás? Hogy éreztétek magatokat így egy röviden, egy pár szóval?
0: Hát én nagyon szeretek egyébként így élőben lenni, és mindig ide jönni, szóval nekem mindig nagyon nagy élmény, és ez most sem volt másképp.
3: Hát nekem ez volt a második élő rádióadásom, nagyon izgultam most is, talán jobban, mint az elsőnél, de nagyon jól éreztem magamat.
4: Szerintem nagyon-nagyon jó volt, és én is jól éreztem magam. Azért kicsit izgultunk, meg kicsit azért voltak pillanatok, amikor így összenéztünk, hogy úristen, most mi lesz, de összességében egy rettentő jó élmény volt.
2: Reméljük, hogy nektek is tetszett ez az adás.
0: Sziasztok!

egy olyan a gravitációnak, mint amikor neked viszket a hálóját járatod, amit nem tudsz megvakarni. Balance is such to gravity is irritating, what you cannot stretch is to you. Peter Jufa Jazz Club, Fatal Malfunction.